0: bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz. Adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: bsfm.hu.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Még forróbb hőkupola jön. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Bezárták az egyik kedvelt strandot. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen, zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány céljai szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
1: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper hétfő reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Árpi. Új hét, új kezdet. Ma is a legjobb zenékkel készültem nektek, hogy mindenféleképpen jól teljenek a nyári napok, és a hétkezdés is, amely sokunknak nem a kedvence. Amivel nyitom a mai 4 órát és az első kört. K. Kevin, így jó. Mindenkinek szuper reggelt, jó kávézást. In

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz. Adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Nagyon szép reggelt mindenkinek, egy szép dal jön hozzá. Diaz Menta, érkezik a méreg. Hiába.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper étfőreget mindenkinek, és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a 12. kerületben, az Alkotás utcában, a kifelé vezető szakaszon. Erről mindenképpen érdemes tudnotok. Menjünk tovább a zenék tengerében, érkezik a gyönyörű Coilery és egy olyan videóklip, amely tulajdonképpen rajzolva van, ennek ellenére közelíti a 33 milliós megtekintést több mint 4 év alatt. Ez pörög itt a 96.4 Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jack Harlow a cukiság faktort kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Love In On Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Love In On Me, itt a 96. Biz FM-en. I don't like no whips and chains and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby, whip your lovin' on me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Még forróbb hőkupolajon. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Bezárták az egyik kedvelt strandot. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen, zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány céljai szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
2: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt és balesetmentes haladás mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Napközben félpályás lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben Kőbányán, a Kőér utcában. Az itt lakók és az erre haladók hasznos, hogyha erről tudnak. Érkezik nálunk a gyönyörű Tyla és a szuper dala Push to Start. Itt a 96 Ibiza FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, érkezem egy ifjú előadóval. 2025. szeptember 13-án durrantotta ki a videóklipjét. Ő nem más, mint Pifu, vagyis Majtényi Zsombor, és érkezik tőle a Változnak a helyek. Ezzel kezdem a következő fél órát. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Kukat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Béze FM. Hírek.
2: Az egészségügy szereplőivel egyeztettek. A horror rajongóinak kedveznek. Élet lehet a Vénuszon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Hegedű Zsolt miniszter valódi párbeszédet szeretne építeni a terület képviselőivel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcs területein. A tárca szakmai munkacsoportjának első ilyen tárgyalása a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott, streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be Nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Később kísérleti horror és halloweeni hangulatú filmek színesítik a programot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
3: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt.
2: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyoma is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes hétfő reggelt és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Útszűkületre kell készülnötök a 13. kerületben, Újlipótvárosban, a Dráva utcában, egy rövid szakaszon. Ezt a részt mindenféleképpen lassabban közelítsétek meg. Érkezik nálunk Jack Harlow és az egyik szuper dala, First Class, az első osztály. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molye, Silent Eddie, Skilly Bank, Shenzié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
2: Autódaru, Kossvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Rendkívüli ülésen dönt az országgyűlés. Tart a védekezés a szőlőkabóca ellen. Felé lett az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
6: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
5: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
8: Here is the body of God.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hihetetlenül jó hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál RP. Érkezik egy hazai veterán, 92-ben fogott először mikrofont hivatalosan, 95-ben már csapatban rappelt, azóta pedig sok minden lefolyt a Dunán. Érkezik nálunk MC Gőz, egy jó budapesti MC. Te, itt a Base FM-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy

96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gácsidat, egy igazi angyalka. Ez Budapest, nem pedig Atlanta, és itt a Money van a backpackba. Jön egy jó nyári trió, Dash, Youngfly, Azaria, és majdnem napra pontosan 2 éve jelent meg, dübörög a backpack.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-nyi Bass FM-en. Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96-4 Bass FM. Hírek.
2: Úton az újabb hőhullám. Zéró tolerancia a korrupció ellen. Baj van a szelídító strandjával. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb hőkupola közelít, még nagyobb forróságot hozhat. Osztrák előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Európába az újabb pusztító hőhullám, ami hosszabbnak és melegebbnek ígérkezik, mint a közelmúltban megtapasztalt jelenség. Ezúttal a kezdeti szakaszában 38-40 Celsius fok jellemzi. Július közepén akár két hétig is tart majd a kontinens nagy részén a kibírhatatlan hőség. Harc a csúszópénz ellen, zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány céljai szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. Arra kérte a dolgozókat, hogyha bármilyen visszaélésről tudomást szereznek, azt haladéktalanul jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokon is változtatnának. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádióknak Darabánt Judit, sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van.
2: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vízminősége nem felelt meg az előírásoknak. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint ennek oka a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám. A Bács-Kiskunvár megyei hely csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét kedvezőek. Ez várhatóan leghamarabb ezen a héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

3 milliós elérés, kicsivel több mint 2 hónap alatt, igazán jó képi világ mellett be is találták a hangzást. Érkezik BSV és a Four Season albumról a vadonatúj daluk egyike, amiben Nagy Bogi a közreműködő. Érkezik az Always Be Mine, itt a 96 Ibiza FM-en. Na akkor nézzük meg.

0: 10 közlekedés.
1: Hiperszónikus hétfőt és balesetmentes haladás kívánok egész napra. Árpi vagyok, már is érkeztem a részletekkel hozzá. Továbbra is tart még az útszűkület a 19. kerületben, a Bátori utcában, amely közelesik az Üllői úthoz. A kispestiek és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Száguldunk tovább, érkezik nálunk Magyar Vizekről Bongor, és jön tőle az oxigén hiány. Itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite. És amiről szó van, a pop egyik dívájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, hogy melyik dalról van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
6: Egyeztettek az egészségügy szereplői. Örülhetnek a horrorfilm kedvelők. Mindenkit meglepett a Vénusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítanák meg az egészségügyet. Hegedű Zsolt miniszter valódi párbeszédet szeretne építeni a terület képviselőivel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcs területein. A tárca szakmai munkacsoportjának első ilyen tárgyalása a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott, streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Később kísérleti horror és halloweeni hangulatú film megszínesítik a programot. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
7: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt.
6: Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyoma is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik, marad az erős légmozgás. Délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik az öt hazai cowboy, akik hosszú idő után Gangsta Zoli 1999-es dala után visszahozták Designban ezt a cowboy életérzést. Nyilván egy kicsit modernebb köntösben, na de az Eldorado-hoz képest azért elég sok minden változott azóta. Érkezik nálunk Valmár, Bruno Spack, Manuel ötöse és a nagy sikerű Visszavérem. Itt a 96 Ibiza FM-en, ezzel indítjuk be a hétfő reggelt.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, 6,5 milliós megtekintéssel érkezik egy ifjú csinos hölgy, aki szerintem sokkal nagyobb dolgokra és nézettségre hivatott, de folyamatosan dolgozik rajta. Érkezik nálunk Shenseea, Boss Up, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk egy ausztrál szupersztár előadóval, aki nemrég átlépte az 1 milliárd streamet, most már bőven fölötte van. Jön nálunk Mass Wolf, Astronaut in the Ocean. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali. Nektek szép napot, a mikrofonnál Árti volt. Ölelés, sziasztok!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájába, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 BSFM.
2: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám, ég a teste, hogy táncot jár, szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, védekeznek a szőlőkabóca ellen. Hamut szórt az Etna, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskolakezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 000 forintos összeg 400 000 gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskolakezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
4: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
3: Újra kitört az Etna. Látványos, 1,5 kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csaknem 3400 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Változékony időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A hőség elkerül bennünket, mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk, eső elsősorban északkeleten érkezik. Marad az erős légmozgás, délután 27-33 fokot mérhetünk. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Sziasztok, én Faragó Janka vagyok, és indulunk bele a hétfőbe veletek együtt, és nagyon sok csodálatos bészes előadóval itt van Polo G kezdésnek, Szóla Rap Star.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: mikor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Biz FM, Rappi Pep R&B. Sokan mondják, hogy az elvek és pont nem lehet rajtuk változtatni. De azért ti Dani egy kis stretchinget ráküld Manuval a jogába.

0: 96.4 Bass FM, Repeat R&B, akinek ma nem szóltok a bassről, ő nem a barátotok, de csak ettel folytatjuk, és az Agora Hills-el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autódarú, Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Kordia.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Repipe per MVP 2026 fehér lova egy picit átalakult, inkább jaktokról, repülőkről és SUV-król beszélhetünk. Dessel és Young Fly.

96.4 Bass FM, Refivel, PRMB, Pifu és Marics Peti dala után, aki a társaságban mentegetőzni kezd, talán ő a leggyanúsabb. Itt a Bass-en érkezik a Schwinder.

oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Jowo, oyeke

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citrom meg gang!
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
3: Faragó Janka vagyok, és itt a kedvenc rádiótokban maradjatok, például olyan dalokért, mint Dash Young Fly és Azzy Bakpa.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

flow. 96.1 Bass FM, Rappivel Per MB. A Mokambo Gang cím miatt sokan azt hiszik, hogy valami kitalált filmes banda, pedig a Mokambo név évtizedek óta felbukkan a popkultúrában, klubokban, bandák és legendás helyének neveként. Itt a BSV saját sztoria.

96.4 Bass FM, Repipel, R&B, előfordulnak azok a pontok nyáron is, hogy a felszín alá szeretnénk érezni valamit. Kendrick Lamar és Sia dala, pont ez, itt a Luther.

0: 96.1 Bills FM, Refével Per MB, a weekend után szabadon Belánó ráugrott a Starboy történetre, ami azért is zseni, mert hogy egy igazi popkult ikonról van szó. A kedvenc rádiótokban egy vadi új köntösben érkezik vissza hozzánk, a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, hogy azt mondom, hogy Dash az és Young Fly, akkor már tudjuk, hogy lesz valami kaland a dalban, de ezt most eléggé odarakták, úgyhogy vegyük elő a legkényelmetlenebb magas sarkúkat. Valakin a Streets?

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a hétfői legjobb választásotok mi lettünk. Ez van, én Faragó Janka vagyok, és a következő órát beton biztosra alapozzuk a BSV-vel és Biolex-szel. Itt lesz a kedvenc rádiótokban, a Lidokain.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Repipe R&B Manuelnek most nem egy random szerelmes dala érkezik, amit úgy beraksz a háttérben, hanem konkrétan az a tipikus függőséget okozó Need You.

0: like I'm a star.
1: 96.1 BSFM, Repivel Fárenbi. Amikor valaki az álmait és a karrierjét tervezgeti, akkor sokszor elhangzik a mondat, hogy jó, de még ne ígyünk előre a medve bőrére. Hát szerintem Tidani a következő 8

96.4 BSFM, Repébe Perem Vip, érkezik Szentelszi és Lil Baby, akik a napi testtornát most is inkább a száj stretchingben élik ki, és az az érzése a hallgatónak, hogy egy végtelenített egymásra pakolás érkezik itt a BSFM, a Bent for Bentben.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, elértek minket Facebookon, Instán és a Viber számunkon is. Nyugodtan csörögetek ránk 0620 96.4 99 99. Rájön a DMX.

0: 96.4 Bills FM, Rapipap RMB, a mikrofonnál Faragó Jankát hallottátok, holnap is jövök hozzátok, legyetek jók, érkezik Pifu és Marics Peti dala, Svindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, egy nagyon menő kis zenét hoztam nektek. Ez a Smack That, Éköntől és Eminemtől. Itt

94.5 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Tomi volt a hétvégén Siófokon a BSV koncerten, és még mindig a hatása alatt van, úgyhogy szeretne kérni egy zenét tőlük. Sajnos én nem tudtam ott lenni, de a videók alapján biztosan nagyon menő show-t csináltak a srácok. Pörög neked a szavak nélkül.

80.4 Beats FM, Red Hip Hop, R&B. Kendrick Lamar 2006-ban járt életében először koncerten, ami a saját fellépése volt. Ekkor még The Game és J-Rock előzenekara volt. Pörögtön le a Peekaboo.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.

0: un amigo nuevo ni una haría.
1: La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Érkezik hozzánk Metro Boomin, Future és Chris Brown. Ez a Superhero, a BSFM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

de bárcsak. Újra megkaphat már, baby, de te tudj. Újra rajtam már. Vidéki a csajszik,

0: 96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Karol G egy személyes üzenetet osztott meg az Instagram oldalán. Azt írta benne, hogy nagyon régóta most először érzi azt, hogy minden teljesen rendben van az életében. Nem sokára turnéra indul, és olyan élményt szeretne adni a rajongóinak, ami örökké megmarad. Érkezik ő Nicki Minaj-zsal közösen, ez a Tusza a Beast-en.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Eminem egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb számával megyünk tovább. Elképesztő menetelést produkált a droppolása után. 12 egymás követő héten volt első a Billboard Hot 100-on. Pörög is, itt a BSFM.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A komám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Itt van Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Igyekszem minden órába hozni dögös zenéket, újdonságokat és finom old school-okat is. Az utóbbira egy példa jön, Snowtól az Info.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4.

98.4 Beat FM, rap, hip-hop, R&B. Amikor Designer, Panda című trackje berobbant, a zenei világ is meg volt győződve arról, hogy a trapikon Future énekli. Designer hangszíne, motyogó stílusa és edlibjei nagyon hasonlítanak Future-ére. Mutatom is, hogy miről beszélek, itt a Beat-en.

0: Szerviz közlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Dani írta meg nekünk, hogy torlódás van a Forgács utcai felüljárón, úgyhogy ha tehetitek, választhatok másodvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, Brunóval és Spakkal megyünk tovább. Ez a Paranoiás, a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

90.9 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Két rappel hölgyel megyünk tovább, akik évekig bífeltek. Aztán Laró gondolt egyet, és átküldte a Gaia című trackjének az alapját Ice Spice-nak, hát ha rájön. Tulajdonképpen a többi azóta történelem. Pörög is a közösük, itt a Bizán.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Az utolsó közös óránk ebben a délutánban Doja Cat, Agora Hills cím számával indult, most pedig jöjjön a Lidokain, a BSV-től és Bialex-től.

0: közlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. A 11. kerületben beállt a Fehérvári út, úgyhogy ha tehetitek, választhatok másodvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ez az Always Be Mine a BSV-től és Nagybogitól, itt a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Hoppá, ő már éjjel felejtett kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetek. Sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Imbrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót a Winnie Pooh-val, Destől, itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
5: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözleti mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, hogy tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 96 4 99-99-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Dash Winnie Pooh című slágere után Akonnal és Akon's Beautiful Day című kiváló slágerével. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Továbbra is tart a lezárás a 6. kerületben, méghozzá Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Lil Frakkal. Tőle is hát fogalmazunk úgy, hogy egy nem túl szokványos szakítós dallal, aminek a címe Átbasztál. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96 Beats FM Rap Hip Hop R&B, Diazzal és Mentával megyünk tovább, és közös dalukkal a Mély Reggel. Korábban is zenéltek együtt a srácok, de most itt van egy újdonság nektek.
4: Hiába

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Base FM. So fair. Yeah.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet túl hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra együtt gyertek velem egészen este 10-ig. Vézsé és Részműves Vármegy című slágere után gurulunk is tovább Eminemmel, tőle is Houdini című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, ne gyerünk!

0: Pénz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe küldök nektek egy kiváló magyar dalt, mondhatni a nyár egyik nagy slágerét. Jön Dash és Young Fly, ez pedig Ó Mamma című közös daluk. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Bossman Dilos, Shade Ez című slágere után gurulunk is tovább, ne feledjétek, egészen este 10-ig gyertek velem. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. A folytatásban magyar vizekre vezünk, érkezik egy ifjú titán, jön Pogány Induló, tőle is pörög Afrobeat című slágere, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.

ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

0: bizfm.hu.
1: Nem szólok.
2: Hát csak egy is
1: kellett
3: neki meg egy. Ez így nem mehet.

96.4 Biz FM, Rap Hiba, Power NBA Revolution vagyok. Outkasték ikonikus dala a Miss Jackson után pedig magyar vizekre evezünk. Érkezik a folytatásban Burai, Fehér Krisztián, Essem és Mário egy dalon belül, és egy bizonyos barna lányról fognak énekelni. Ők jönnek itt a Bészen.

0: We got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra együtt, gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Pifu és Marics Peti után The Weeknd-el és Playboy Cartival és Timeless című közös dalukkal megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban.

0: azon.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Bruno Ördög Norika című dala után gurulunk is tovább. Rihannával és Drake-kel és Work című dalával, amiből jó sok mém készült annak idején.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Isten éltesse mai születésnaposainkat, Petit, Dávid és Zsanit. Boldog szülőnapot, srácok, akkor nektek szóljon Beethoven ikonikus dala, ez a Dohánybolt, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk! Dohánybolt!

0: utcán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
2: His

Doggy Dog. 964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy napsütéses dallal megyünk tovább, azt gondolom a mai napot elnézve eléggé ránk fér. Érkeznek hősök, tőlük is maradok bent című slágerük itt a Bass-en.

96.4 Bass FM, Rappi Pap R&B, bele is léptünk az utolsó óránba, gyertek velem egészen este 10-ig a folytatásban, BSV-k és Bialex, Lidokain című közös dalszól itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárunk már a Revolution mókatára, House of Pain-ik ikonikus dala után, a Jump Around után Azáriával, tőle is első nagy slágerével, a Four Moods-szal. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en. Sziasztok, jó éjszakát, hely! Egyben

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakom.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my room.

0: az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: Mások az anyjukat, én vélem.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.